0: window. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Radio Satellite, une seule musique, toutes les cultures.